0: Retro zenei válogatás a Pitangyó Rádióban. És minden, ami belefér. Aki a lemezeket leporolja és pörgeti.
1: XIL.
0: Vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-el.

és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel. Xillel. Xillel. Xillel.

és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xill.

0: Amíg mások csak beszélnek, addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
1: BW Radio.
2: A legjobb zenéket.
3: Yes! Come on! Hey, Martinez, you ready, girl?
4: Come on, let's do this, gang.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is, ha mit

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you
4: there, by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night?
5: I don't know. Bitte,

0: élő vízben. Csak neked, csak neked. Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: TikTok
1: a 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hamai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Pitagjó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: Ha segítségedre van szükség,
1: van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, hallgat
6: még több zene.

married long time ago. Where did you come from? Where did

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as,

We're party 6-1.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as...

0: Csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

Hölgyeim és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.

Dalok felfedezése a Bitang Jó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastján Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitang Jó Rádióban. A Bitang Jó Rádióban. A mikrofonnál Balastján Attila, azaz Vales kapitány.

és kivételesen a Bitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

80-as. Kilencvenes.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.
2: Aha, aha, aha.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

0: Amíg mások csak beszélnek, addig mi lejátszunk a legjobb zenéket.
1: BW Rádió.

0: Na, de mindenkinek gyönyörű, szép szombat délutánt kívánok. A mikrofon mögött már Mókuskát hallhatjátok. Nem akartam megszólalni, annyira imádkoztam itt a sarokban. Remélem, ti is ezt tettétek, ugye? Máriát látom, nagyon hajolgat. Tudod, barátnőm, amit mondani szoktam? Egy rossz mozdulat, aztán 2-3 hétig úgy maradsz, annyira azért ne vitt túlzásba.
1: A mikrofonnál most Mókuska!
0: Na, csütörtökön nem voltam. Amióta itt vagyok, ez volt az első hiányzásom, de ígérem, be fogom pótolni valamikor. Akkor úgy jött ki, hogy nem tudtam lenni, most viszont itt vagyok. Itt vagytok ti is velem. Sziasztok! Mindenkinek nagyon-nagyon jó szórakozást kívánok. Cseten lévő külsős hallgatók. Egyéb cseten lévők. Érezzétek jól magatokat velem, velünk egy szuper jó kis csapattal. Ez már itt a Let's Dance.

Máriával üzent, amit Dutyi Dilling. Jó adit kíván, köszönöm szépen, gyere be! Ja, hogy hova kell bejönni? Elmondom neked, bitangyuradio.com. Ide várunk föl mindenkit nagyon-nagyon sok szeretettel, és akkor... Let's dance! Nézzük közben, hogy kik vannak fönt velem a chat falunkon. Itt van velünk Pista 67, megérkezett közénk Nefertiti, szia Puszi Csajci. Itt van az én Mária barátnőm. Itt van a mi Rozikánk is, szia, szia, és van két droidunk, illetve vagyok még én. Meg vannak még külsős hallgatók. Szombat délutára családias a hangulat, nekem így is jó. A lényeg az, hogy aki itt van velem, érezzen jól magát.

És igen, érkezni tudni kell. Csatornunkra érkezett közénk Zsuzsa, Zsuzsi elnézést kívánunk, szóval Zsuzsi itt van velünk, jó adást kívánva, köszönöm szépen. És megérkezett az én életem párja, a másik felem, Ateszom is. Szia drágám! Ez a hord mi falra válja, egy kicsit máshogy.

Közben én elnéztem Zsuzsinak a profilképére. Jaj, de nagyon mérges az a cica! Szuki!

Nyörűnőt! Szia, apukám! Örülök neki, hogy itt vagy velünk. Érezd jól magad te is. És köszönöm, hogy szóltál.

0: Én jó voltam hozzád. Eddudolnám, ő volt Veri, szólt az én szépemnek, aki szerintem még nincs itt.
1: Ja, énekeljem én?
2: Bitangyó, bitangyó, bitangyó, bitangyó.

Ott aztán azt hiszem, mindjárt fogsz kapni Marikától majd visszaintegetést. Csak nézzél fel, barátnőm, a chat falunkra. Take on me, ez pedig már az AHA 90-es években.

Közben megérkezett közénk Kata is. Szia, szia Kata, örülök neki, hogy itt vagy velünk. És itt van Bubu is, és ha minden igaz, akkor Bubukáne is. Sziasztok! Érezzétek jól magatokat, ti is a mikrofon mögött Mókuskát hallhatjátok. Egészen 16 óráig, ez pedig volt az AHA, a 90-es évektől és a Take On Me. A folytatásban pedig érkezik hozzánk Ákos, és a Nem kell más vigasz.

Ákos után megyünk tovább. Alexi. Mit jelsz közösével?

kicsi lazulás után megyünk tovább, és kapkodhatjuk a lábainkat. Hogy miért mondom ezt, figyelj!

Rozink azt írja, hogy a füle marad. Hát oké, én hozom a sót, a perzselőt. Ígérem, csak az egyiket fogom megrágni, a másikat meghagyom épségben. Mert ha most mind a kettőt megrágom, mi lesz jövő hétre?

0: To all the people all around the world.
1: Ooh la la la la.
0: La la la la la la la la la.
1: Ő már itt a legfiam. És az ooh la la.

0: a te mosolyod van bennem. Elmentve, te a nap, én a felhő egy.
1: No és vajon kié lehet ez a gyönyörű szép zene? Igen, az én apukám, én közös kedvencünk fogad tőlem nagyon-nagyon-nagyon sok szeretettel.

és nagyon-nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntöm nem új hallgatómat, viszont a chatünkre most regisztrált be az én Mária barátnőmnek a testvére Judit. Köszöntelek téged, örülök neki, hogy itt vagy velünk. Érezd jól magad, a mikrofon mögött mókuskát hatod. Érezd jól magad velünk. Használd a gifeket, írjál nyugodtan. Itt aztán lehet mindent. Kivéve, amit nem. De olyan se nagyon van. Amit most hallhattok, ő már a Desperado és az Lejárt.

Na, úgy látom, hogy van egy kis technikai probléma Juditnál. De Mária kezelésbe veszi az ő nővérkét. És nem, én nem újra tudom köszönteni, úgyhogy már fog hallani is.

No, és akkor most látom, hogy írja Judit, hogy na most már van hang, megindult, akkor még egyszer szeretnélek köszönteni nagyon-nagyon sok szeretettel itt a Bitang Jó Rádióban Judit, ő a mi Máriánknak a nővérkéje, nagyon örülök neki, hogy itt vagy velünk, itt aztán lehet mindent is csinálni, kivéve amit nem, de az én adásom alatt nem nagyon van olyan. Úgyhogy hajrá, gyere, erezd le azt a bizonyos fáradt olajat. Használd a gifeket, használd a betűket, és érezd jól magad.

Ennek a zenének a címe El mismo szó, ő pedig aki énekli, Álvaro Soler. Képzeljétek el, olyan boldogan nézek a számítógépem aljára.

És hogy miért? Azért, mert azt írja, hogy az elkövetkező pár napban eső várható. Oda tudnék neki örülni.

Ó, Márián pedig itt, nem itt van Magyarországon, de azt írja, hogy Dick jön az eső dörög. Ha Dick Mahe. Így van, figyelj, Judit, mit írom, hogy csámpás az én senki nem így született, Judit ne foglalkozz semmivel. Egész nyugodtan kérdezhetsz tőlünk ott fent a chat falon is. Háttérben Lilike, és nem tudom, hogy melyik kutyus. Ha halljátok. Nonácska, két lány éppen birkózik a franciáj közepén, úgy kell.

ez a jó, úgy látom, hogy már a gép beillesztése összejött, csak én nem tudok beszélni, mi van veled, mókuska? Hozok egy kis dirty diszkót. Küldöm az én másik felemnek, az Ateszonnak. Ez lesz a TV maci. Köp maci. És képzeljétek el, hogy Mázlink van. Szia Mázli! Gyere, köpjél te is egyet. Ateszon bejött, azt mondja, pöjj! Képzeljétek el, hogy kaptam egy jó kis kávét, köszönöm szépen!

Azon gondolkodok, hogy vajon a hard verziós estimaci az vajon hogy köpne? Meg mit? Jaj, nem mondom ki, mire gondolok.

Nem éppen arra gondoltam, amit a tesz bedobott, és tudom, az ott mit csinál, hányik. De jó, nevettem. Valami nagyon visszabüfögött. Azért, mert biztos mohó volt. Kicsi és nagylányom kedvence a következő zene. Akik ma is éppen koncertre mennek. És az én kicsi lányom éppen ma pont-pont ennyi éves, boldog születésnapot kívánok neki. Már itt az Aria és a Full Moon.

volt az örülje, és képzeljétek el, hogy az én drága fárommal, ugye novemberben volt a nagyobbik lányomnak, Mandynek az esküvője, és Azariát akartuk elhívni hozzá egy fél órára, hatalmas nagy meglepetés lett volna. Csak volna, mert amikor meghallottuk, hogy Azaria mennyiért jönne egy fél órára, hát konkrétan nem csak az állunk esetlen, hanem szétestünk darabokra. Hát azóta a két lánykám együtt járnak az Azaria koncertre, ma is mennek, igaz, ma des lesz, de voltak nem olyan régen is az Azaria koncerten, és már a szeptemberi jegyük is megvan VIP-ba. 15 óra van, egészen pontosan, gyönyörű szép zenét találta Másós Attila Pacsirtától. Ez a Repülj kismadár, mindenkinek további jó szórakozást kívánok, én még maradok veletek 4 óráig.

0: Ő volt Ásós Attila, ő pedig már akit hallhatok, August Bárió, és bizony, ha hiszitek, ha nem. A hajnalunk az úgy van, hogy zene és tánc kávéval, amióta együtt vagyunk. Minden egyes reggel.
1: Ha elhagyta a kezed,
0: az egész napunk is úgy telik, hogyha mind a ketten itt hol vagyunk. Hát az általában csak hétvége. Viszont az esténk is úgy folytatódik. Rád kacsint az élet megint, s minden jobb lesz majd, mint valaha volt. Imádom zene. Ez a rád kacsint.

Hát figyelj, drága Katta, attól nem szereted az Aliát, attól függetlenül még mi szeretjük, én sem vagyok már fiatal, hát öreg sem vagyok még, lehet nem is leszek. De én úgy gondolom, hogy jó kis zenéi vannak neki. Ahol figyeljetek, rukkant velük, itt a B52 és a Vándor csillagok. Egy olyan zene, amit nagyon-nagyon-nagyon ritkán lehet hallani, sőt, én még nem is hallottam, elmondom nektek, még saját magamnál sem, pedig itt van benne lejátszomba, legalább ki tudja hány éve, elhoztam nektek, fogadjátok sok szeretettel, rockerek!

Szóval Vándor csillagok, ez volt a számnak a címe, és a B52-t hallhattuk. Na és akkor vissza a 90-es évekhez. Na igen, közben a kávé majdnem félrement. Nem tudom félretenni ezt a zenét. 1996-ból a Blue Systemet hozom nektek. Ugye mindenki ismeri. Vadi to Vadi.

még egyszer fölestem közbe félszem a csecünkre ismert, azért nézegetem, hogy milyen névnaposaink vannak ma. Látom, hogy Mázlitól jött egy jó adástábla, nagyon szépen köszönöm. Jött egy remek adástábla is, azt is nagyon szépen köszönöm. És Juditunk, beindult Rock One, ez az! Meant to be, ez lesz a következő zenének a címe.

Na és én úgy gondolom, hogy ez a zene pont alkalmas lesz arra, hogy megnézzük, hogy milyen névnaposaink vannak ma. 2026. 7. hó 18-a, ma a Frigyesek ünnepelgethetnek. A Frigyes egy német-magyar eredetű férfi név, jelentése béke plusz hatalom. Kedves Frigyesek, nektek boldog névnapot kívánok így az éteren keresztül, és ha már itt vagyunk és névnap, akkor köszönteném az én drága kicsike lányomat is, aki bár nincs itt velünk fönt, de mégis nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok boldog születésnapot kívánok neked kincsem, és közben megjött a kis oroszlánunk is, szia, érezd jól magad te is velünk.

Na és ha már itt van, ha beosztásunk, akkor nézzük, hogy kik érkeznek még. Utána adásba 16-tól 18 óraig érkezik Gévelen és a hétvégi Dance Floor. Aztán 18-tól 20 óráig Little Lion és a Hevesen Vegyesen. Gyertek, csatlakozzatok ránk! És hogy hova várunk mindenkit nagyon-nagyon sok szeretettel, www.bitangyuradio.com. Egy rövid regisztráció után már itt is lehettek. Ugye tette Judit is illetve nem új hallgatóként, csak cseten lévőként, hiszen engem már hallgatott régebben is.

No hát akkor, ha már ilyen meleg van, akkor nyalni csak úgy lehet, ha érezzük az ízeket. Remélem most már nincs semmi zavaró tényező, a légkondi az megy egyébként. Csak az a baj, hogy itt bent a sarokban, ahol az én kis stúdium van kialakítva, úgy beszorul a levegő, hogy jaj. És a légkondi bár eljut idáig, mégsem eléggé. Szóval ez itt a bikini

Hát mit csináltok ti ott fönt a chatfalon? Erre megvón az eszetek, mi? Nyugi, az enyém is megvan. Élvezzük, amíg lehet. Úgy, ahogy ez a zene is, és elfogyott a fagy is, viszont a következő zenék az nem. Nagyon szeretem őt, Blanka és a szóló. Szóljon Juditnak, mivel hogy ő most került fel a chatfalunkra, Mária nővére. Nekem régebbi hallgatom, de itt a chaten most tudott beregizni.

volt a Heartless. Cross the wrong path, then you will get done. Heartless. Mazlink azt írja, hogy iszik még egy kávét. Aztán húzás. Ja, hogy húzás? Ja, csak nem jól láttam, vagy nem jól van írva. Ez pedig itt a Mesh-Mesh Bobinától. Ja, és hogy miért húz az a felé, lehet azt nem mondtam. Hát azért, mert a mi kis oroszlánunk adásba ma, és már rögtön mondom is nektek, hogy mikor 16-18-ig fogadjátok sok szeretettel G-Belent és a hétvégi Dance Floor-t. 18-20-ig pedig a mi kis oroszlánunk jön a Hevesen Vegyesennel.

Kata bedobott egy traubi szódát, de régen ittam már, jó hidegen. Nekünk egyébként most meggyes sör van itthon. Ha nagy ritkán megveszük, akkor meggyes sör. Majd oda Niki, ez direkt a medencéhez van véve most. Aztán nem mondom nektek, hogy én 2 hétre elmegyek Narniába, de adásba ugyanúgy fogok jönni. Ez a csütörtöki kimaradás, ez váratlanul történt, és látjátok, itt vagyok, ragyogok, ahogy jövő hét csütörtökön is jövök, és szombaton is. Tehát megmaradt fix időnek, aki kétségbe volt esve, és most is hallgat Messengeren. Nem kell aggódni, itt vagyok, maradok is. Csak lesz egy kis Narnia. Sajnos Hevesi Tamástól el kellett búcsúznunk, de a zenéje itt marad velünk, én nagyon-nagyon szerettem a zenéjét. És akkor a következő zenével megemlékezünk róla. Talán mindenki ismeri a Bonbont és a Sex Appeal-emet.

0: Ladies and gentlemen, this is Roman Trimuzin.
1: Na hát az előbb Traubiról volt szó, Traubit akarunk, na, mondta a mi kis oroszlánunk, a Mazling pedig azt írta, hogy Trabantot, Trabantot, ha már Trabant, akkor már itt is van az Exotic nektek.

Egyre jobb járgányok jelennek meg. Nézzétek! Gyorsabban szám, mint a képzelet. Ó, de kafa, az orrod alá dörgöl a kis pofa. Ő volt az Exotic és a Trabant, a folytatásban pedig. Megkérdezzük, hogy lesz twist. Igen!

Ez itt a Csillkor. Ó, és 15 óra 41 perc van. Húha, hogy szalad az idő. Közben nézek itt erre meg arra. Hát bizony, hogy a következő műsorvezető már itt is van velünk, Gévelen. Aki jó oldást kívánt nekem, nagyon szépen köszönöm, neked is majd. Vészünk magunkkal ki a medencébe, az udvarra. Ahogy szoktunk, ahol ilyenkor egész pápa. Most is fog.

volt, legalább nem hallottátok, mit mondtam. Ez már itt a Csomba Vanda. És igen, 90-es évekbeli zenécske. Én már nagyon érzem a vesztemet. Fél lábbal benne vagyok a medencébe.

Azt kérdezik ott a chatfalunkon, hogy szerintünk neki lehetne hörcsöge, sok igénye van a hörcsögnek. Nem nagyon tudnám elviselni, hogy rágjon. Annyira a hörcsög nem igényes jószág szerintem. Aranyos cuki, de olyan semmire való. Meg lehet simogatni, ha nem harap meg. Ki lehet venni a kis kalitkájából, ha nem szalad el. Ha meg ilyesmi, azért van nekünk négy kutyánk. Kutyánk, tacskunk. A folytatásban egy olyan énekesnővel megyünk tovább, aki sajnos nincs köztünk, és igen, szoktam adni a zenét, és most úgy döntöttem, hogy ezt fogom adni tőle. Szerintem a Száguldás Porsche szerelem című számát mindenki ismeri. És úgy gondolom, hogy ezt is, aminek a címe Hamu és Gyémánt, ő cserpát is usra.

És igen, többen is írták, hogy nem Hevesi Tamás halt meg, hanem Szolnoki Péter. Őrá is gondoltam, elnézést kérek, javítom. Végül is a zenéből lehetett tudni, hogy kiről van szó. Hosszú betegség után hagyott itt minket. És igen, Szolnoki Péter.

Apukám kéri tőlem a fényképet, mutasson meg, hogy adás közben a fél lábam már a vízben ázik. Ja, én már derékig vagyok benne gondolatban, így szépen lassan húzom át magam a medencébe. Még van 10 percem addig. Hamu és Gyémánt, ő volt Cserháti Zsuzsa.

Jaj, de nagyon szép és nagyon jó zenét hozok nektek. Deák Bill Gyula, mit szóltok hozzá? Hozom azt a bizonyos három színt. A zöld, a bíbor, és a fekete itt a Bitang Jó Rádióban.

0: Ő volt Dávid Gyula, a zöld, a bíbor és a fekete. És elmondom nektek, hogy egyre többet gondolkodunk és beszélgetünk a teszommal.
1: Aki elszállt, legyen neki könny a föl.
0: Arról a bizonyos sitkei koncertről a harmadik nap, az nagyon izgatja a fantáziámat. Lehet jobban, mint kellene. Na majd kiderül, mi lesz? Vagy mi nem lesz? Desperádóval megyünk tovább, utolsó előtti felvételem. Jaj, kicsi! És nem menjen senki sehová, hiszen érkezik Gévelen, a következő 2 óra házigazdája.

Na és akkor eljött a búcsú pillanata, és már nem is tudom végigadni a zenémet. Hát én mindig így járok a végére. Pedig úgy ki van számolva, de úgy. Bejövök 2 órára és hozok 3 óradást. Így ki van a számolva. Van, én mindenkinek nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velem az elmúlt 2 órában. Remélem jól éreztétek magatokat, én nagyon jól éreztem magam, már csak azért is, mert itt voltatok velem. A mikrofon mögött a műsorvezető szerkesztő Mókuskát hallhatátok. Csók a családnak, ha kellek, majd megtalálnak. Sziasztok!

Kellemes szombat délutánt kívánok mindenkinek itt a Beatang Jó Rádióban. Köszönöm szépen Mókuskának a remek hangulatú műsort. És itt a Szinti Diszkó ebben a 2 órában, Szinti Poppal és Eurodiszkóval.

Nagyon boldog névnapot kívánok a Frigyeseknek, hiszen Frigyes névnap van, és boldog születésnapot a mai születésnaposoknak. Tartsatok velem ebben a 2 órában, hiszen nagyon jó zenék érkeznek. Már is szól Anna Bona felvétele a Night Romance.

És hogyha velem akarsz tartani, akkor bitangyoradio.com a szavak között kötőjellel, vagy chat.bitangyoradio.com, hogyha a csevegép arra akarsz jönni, vagy kattints a weboldalon a chat menüpontra.

Ma van július 18-a szombat, úgyhogy szombatesti láz mindenképpen. Ne felejtsetek elmenni egy jó szórakozó helyre, és ha mégse tudtok, akkor hallgassátok a Bitang Jó Rádiót, hiszen szólunk 0-24 óráig.

is természetesen, aki még nem követett be minket a közösségi oldalakon, azon most megteheti, hiszen csak néhány másodperc rányomni valamelyik gombra, például a Facebookon, keresétek a Bitangyó Rádiót, vagy bármelyik közösségi oldalon, és ha beírjátok az internetes keresőbe, vagy Bitangyó Rádió, rengeteg oldalon megtalálhattok minket. És hát nagyon szépen köszönjük a megosztásokat is, remélem te is megosztottad már a Bitangyó Rádió elérhetőségeit az ismerősökkel, barátokkal. Köszönjük szépen! És aki korábbi műsorokat akar visszahallgatni, az a podcast menüpontban tudja megtenni a weboldalunkon, bitangyoradio.com. Keresd a podcast menüpontot, úgy van, mi vagy podcast.

Egészen 18 óráig szinti Disco Gébelemmel itt a Bitangyó Rádióban. Jó szórakozást kívánok mindenkinek itthon és külföldön. Hamarosan érkezik a Delvi és Enza felvétele, a Stay My Love. Vagyis maradj a szerelmem.

Közben ránézek a csörgő falra is, hogy ki van itt velem. Itt van Bubu, aztán Katokát látom még, Nefertiti és Pista 67, akik nem bújtak el itt a csörgő falon. Jó szórakozást nektek is!

És hát mindjárt érkezik egy látogató hozzánk, hiszen a Visitor a következő felvétel címe Sonja és LCM Studio közös felvétele.

És azt nem tudom, hogy fogja mondani, hogy soha, de a következő felvételben azt mondják nekünk, hogy soha nem mondjuk, hogy soha. Geoda Silva és Canelo felvétel érkezik hamarosan.

És közben csatlakozott a csevegő falon. Zsuzsi is hozzánk. Kellene szép napot neked, ahogy írtam, egy hűs szobában. Hiszen ma is meleg van, de szerintem tegnap melegebb volt. Én úgy éreztem, hogy majd meghalok tegnap. Mondjuk lehet, hogy azért, mert a munkahelyemen voltam. Itt van a Disco Romance felvétele forog. Only you and me.

0: Szinti diszkó, szinti pop és eurodiszkó egyben. Diszkó hangulat szintetizátorral a főszerepben.
1: És már is egy Falco feldolgozás, hogyha jól hallom, Jenny az előadó, legalábbis így nevezték el, ugye ez volt, ha jól emlékszem, a felvétel címe annak idején. Freedom a felvétel címe, zárójelben pedig The Antwoord.

0: Lehrte die 19-Jährige, ein neues Leben anfangen wollen.
1: Hát 1985-ben jelent meg ugye Falkónak a felvétele, amiről beszéltem, és hát a hölgy ugye 1986-ban énekelte ezt, de hát nagyon hasonló az egész, úgyhogy ez a Jenny és a Freedom, The Antwoord énekelte ezt, de hát nagyon hasonló az egész, úgyhogy ez egy

Közben Zsuzsi írta, hogy Olajbolya anya című száma jut eszembe róla. Hát én sajnos nem hallottam azt a felvételt, úgyhogy nem tudok a véleményt mondani, de biztos így van. Már gondolom az előző felvételre gondoltál.

Mostanában gyakrabban játszok Autos Control IT remixeket, hiszen nagyon jó felvételeket készítem, nagyon jó feldolgozásokat, mint például a Visage felvétele, a Fade to Grey hamarosan érkezik.

és átmentünk egy kicsit szürkébe, hiszen a Fade to Grey, a felvétel címe, Wizage Note eldolgozta fel, Autos Control 80.

És valakinek csak egy álma van, erről énekel nekünk Noah Bliss felvétele, hiszen érkezik az Only One Dream. Az én nagy álmom, hogy maradjon elég víz a földön. Nagy a szárasság mostanában.

Éppen a mai nap láttam egy olyan videót, amiben mutatták a Dunát, hogy hogy ki van száradva. Ott is már elég kevés a víz. Legalábbis jóval bejebb volt a víz a parthoz képest.

0: Szinti diszkó, szinti pop és eurodiszkó egyben. Diszkó hangulat szintetizátorral a főszerepben.
1: Remélem, jól ejtem az előadó nevét, a Birol Csicsek és a Stay With Me, vagyis Maradj Velem.

és egy legendás zenekar a 80-as évekből, nem is ismertem őket, pedig nagyon népszerűek voltak akkoriban. Hát utánuk néztem, ugye Setu Hau a nevük, és Having a Mind a felvételük címe. Ezt hoztam már nektek tőlük.

kicsit ilyen kamuflázsos a stílusuk, és hát ugye talán azért nem lettek annyira népszerűek itt Magyarországon, mert többségében spanyolul énekeltek, és kevesebb az angol nyelvű felvételük,

Ugye a csapat német, és hát azért énekeltek főleg, hogy a spanyolul, mert az énekesük az spanyol. Egészen 1994-ig énekeltek, zenéltek nekünk, és hát ugye 87-ben kezdtek.

És hát hamarosan egy legendás énekesnő érkezik hozzánk, Linda Jarizzo és a Never Luck in Love. Szóval ő sohasem szerencsés a szerelemben. Reméljük azóta sikerült neki valamit összehozni.

0: keverőpultnál Gébelen, itt a Vitaminben.
1: És hát megyünk tovább a Szinti Diszkóval. Music Galaxy, No Tire Pörög, No Shadows, No Secrets.

Szóval semmit sem titkolunk, nincsenek árnyékok, nincsenek titkok. Music Galaxy nótája pörög. Hamarosan pedig megyünk az álmok paradicsomába, hiszen jön a Paradise of a Dreams című nóta a Disco Dream Records-tól. Azt, az álmok paradicsoma, milyen jó lenne ott.

És hát ugye a lányok szokták mondani néha, hogy hát fiúk jönnek és mennek. Talán erről szól a következő felvétel címe is, Aprilltól. Boys come and go.

És hát érkezik a híres orosz előadó, akit sokan kedvelnek már az Eurodiscóban és az Italo Discóban. D-White, talán nem ismeretlen néve számotokra sem. Érkezik a Strength című nótája.

Úgy, aki esetleg nem ismeri a dalt, D-White 2022-es albumán van rajta. A Towards the Sun című albumon

Közben pedig a csevegő falon látszik, hogy a műsorterv ismét, este 6-tól érkezik majd utánam a Little Lion, a fantasztikus műsora.

és a Eurodisco és a Szinti Pop jönnek ki, és a Disco Fantasy és a Believe in Yourself, vagyis bíz magadban.

Szinti Diszkó egészen 18 óra egében lenne itt a Vétangió Rádióban, és hamarosan érkezik a spanyol úriember Raúl Olivares Garrido, vagyis Mode Van, hiszen ez a művész neve.

0: Holakman érkezik a folytatásban, Just You and Me, Mary, ez a következő felvétel címe.
1: Szinti diszkó. Szinti pop és eurodiszkó egyben. Diszkó hangulat szintetizátorral a főszerepben.

És hát Maris Tóni küldte neked a szellemes dalt. Just you and me, Mari.

Blacknek is szól a következő felvétel, hiszen One to Me a következő felvétel címe, az előadója pedig Michael Remini. I'll hold your hand through every day.

Egy hatalmas zene Baba F-től, Take Me Home, ez a felvétel címe, és aki már izgatottan várja Little Lion-t, este 6-tól 18 órától érkezik majd hozzátok itt a Bitangyó Rádióban. Nálam pedig Novatima és a Don't Let Go.

és hát közben jöhetnek a hőmérsékletek, hogy hol hány fok van. Itt éppen most frissítettem, 32. De ha kinézek, csak 30-at látok.

hol van nagyon hideg, ha valakinek ilyen 8-9 fok van, akkor írja már meg nekem ide a csövegő falra. Persze nem a hűtőházra gondoltam. Hanem éppen ahol vagy otthon, vagy a munkahelyen, vagy az utcán sétálva. Mondjuk otthon ritka, hogy 8-9 fok.

És ismét egy nagy név abból az időből, amikor az Eurodisco nagy divat volt, Grant Miller és a California Train DJ Dizma remixében.

És hát, mint a lemez címkén is láthatjuk, amit kiraktam a csövegő falra, 1987-esen óta. És hát csatlakozott hozzánk közben Little Lion is, aki beszélgetni szeretne vele, irány a csövegő fal. Jó adét kívánok majd neked, és hát rengeteg fület!

is, hát egész jó a feldolgozás a DJ Dizmártól, Grant Miller és a California Train. Itt a Love és a Luzana felvétele, hamarosan pörög itt a Bitong jó rádióban. Just for the Night, ez a felvétel címe. Brian Master remixében, nem pörgetem majd.

És hát várunk még nagyon sok hallgatót a csevegő falra, bátran lehet jönni, hiszen sokan beférünk, még nem sikerült kiakasztani, úgyhogy próbáljátok meg, hát ha most sikerül, nagy értek!

Szóval az éjszakáért mindent megteszünk. Itt a Love és Lausanne felvétele Just for the Night. Tehát amilyen mindenkinek jó éjszakája lesz, hogyha esetleg jó éjszakát akartok, akkor hallgassátok a Bidangó Rádiót, vagy menjetek el egy jó szórakozó helyre, hiszen ma van a szombatesti láznapja. Érkezik Tabitha, Care More Want és a Locomotion Tango. Jó lesz, egy kis Modern Talking feldolgozás.

Érdemes megjegyezni a nevet, Tabitha Kermovant. Ő dolgozta fel a Modern Talking nagy slágereit, Locomotion Tango. És már is itt van nekünk egy üveghold, Glass Moon. A felvétel címe Modern Disco, No Tire Pörög.

És ezóta nálam az utolsó nóta, hiszen lejár a műsoridő, és érkezik Little Lion fantasztikus műsora. Jó szórakozást kívánok hozzá, és remélem mindenki jól érzte magát ebben a 2 órában. Az Euro Disco-val, ehhez volt Gébelen műsora. A Szinti Disco, ahol Euro Disco és Szinti Pop szólt 2 órában. További jó szórakozást, kellemes szombatot!

sziasztok, csodaszép szombatkor estét kívánok minden kedves Bitang jó rádió hallgatónak. 2026 7. 18-a van, 18 óra 4 perc. Szeretném megköszönni Mókuskának és Gébelennek az előttem lévő két-két óra zenei válogatását. Jó pihenést kívánok nektek.

azon belül is Parkbergben nagyon jó idő van. 30 fok alatt maradt a hőmérséklet, és éjszaka bizony hajnalban 14 fok volt. Jövő hétre meg már 8-9-et is ígérnek, úgyhogy még a végén be kell fűteni.

Szeretettel köszöntöm a Bitangyó Rádió csetfaláról itt Pistámat. Nefertitit. Mázlit, Csampás Rozit, Biborkát. Hogy a két állandó robotunk Artu Ditu és Bobby mellett itt van még az előző két óra kiváló házigazdája,

Köszönöm szépen a Bitangyó Rádió chat falán azoknak, akik már jó műsorvezetés, jó adást kívántak nekem. Érezzétek magatokat, nagyon jó csetelés. Háttérben itt van velünk már tündérünk, Andi Jóadi. Köszönöm szépen, neked pedig jó ébrenlétet. Igyekszem megtenni ezért mindent a következő két órában. Szeretettel köszöntöm dr. Annánkat, Kardos Szilárdunkat. Hallgatlak, szép szombat délutánt kívánok mindenkinek. És hát nem unatkozik Szilárd, mert a kis tacsi ott durmol mellette. Köszönöm szépen nektek, puszi ölelés mindannyiótoknak.

körülbelül ennyit látok. Remélem, hogy azért majd érkeztek. Kimásztok egy köszönés erejéig a medencéből. De kívánok mindenkinek a következő két órához felhőtlen kikapcsolódást, nagyon jó bitangjó rádióhallgatás. És ha szombat van, akkor egy kicsit partisabbra, bulisabbra próbálom fogni itt a dolgokat. Hozok lemezeket is, már be vannak készülve.

Itt van velünk Svájc is. Szia Lion, jó adás, szép estét kívánok, szép estét neked is, puszi oda is. Itt van velünk Rostási Zoli is, üdv már hazafelé Pozsony előtt, jó adás. Köszönöm szépen, neked pedig balesetmentes jó utat. Akkor egy darabig elkísérlek.

Hát most nem emlékszem rá, de szerintem mondtam, hogy a csöteseknek is egy nagy puszi, egy nagy ölelés, de akkor mindenkinek, jó? A mamázni így kísírta. Szeretettel köszöntöm Tikánkat is itt a cseten. Puszi.

Mázi, te lassan nagyobb hőszerelmes vagy itt a Bitangó Rádió chat falán, mint Jánosunk. Tényleg, hol van Jánosunk? El van veszve, mint az aranyóra.

Bluestone Feet, Giuseppe De Luca. Love is Andrug. És az a bizonyos Kambodzsa, de Pulse Driver remixében, hiszen ahogy említettem, maradunk még mindig egy kicsit a trance világában.

ahogy mondtam, elviszlek benneteket egy kicsit a trance világába, de azért majd váltakozni fognak itt a lemezek. Nem egybe tolom le. De hoztam ebből a stílusból is jó párat. Ez, amit a képen is láthatsz, egy 4 lemezes album. 2-es LP. 2-es lemez. A oldala. És abból is a 3. zeneszám. Pörög. Szól bele a fületekbe.

Én a Rostási Zoli tegnap este kívül belül eláztam. Ma csak egy futózápor volt, 14 óra magasságában, most napsütésben haladunk.

Blank in Jones és az After Love itt a Bitangyó Rádióban. Hát most azért azok, akik csak mondjuk egy telefonon keresztül, nem hangszórón, nem normális fülhallgatón keresztül hallgatják a rádiót, azoknak szerintem olyan különösebben nagy élmény nincs. A rádiót azoknak szerintem olyan különösebben nagy élmény nincs.

hát ugye szeretjük a retrót is. Van is bőven belőlük. De gondoltam, hogy legyen egy kicsit más is.

Hát minden lehetek, de DJ az biztos, hogy nem. Na hát repkedtünk ma már, avval kezdtünk, hogy repkedtünk. De most repüljünk DJ Bobóval. Together we fly.

Scooter, és még mindig lemez. Hát good morning. Yeah, nem alszunk. Nem bubukulál. Gyerek, hol van bubuk?

amikor nem halljátok ezt a hörgést, is szoktam utánozni. Köszönöm szépen, megvannak az állványok. Jó hegesztést ott a teraszon, bár szerintem az minden csak nem jó, de hát tudom, szeretnétek már, ha végre egyszer kész lenne. És bizony, hol van cincoging? Már megint hetek óta nem láttam, remélem, hogy nem kórházban van, és hogy jól van. Tudom, hogy ti találkoztatok-e vele hétköznap. De bizony, én már hetek óta nem láttam itt a Bitangyó Rádió chat falán. Nem szeretem, mikor így eltűntök.

és ez nagyon helyes. Azok, akiknek pedig nincsen semmilyen programja, és úgy döntöttek, hogy velem töltik ezt a két órát, nektek pedig nagyon hálásan köszönöm.

Na, de hogy ne maradjanak ki azért a retrózenék sem. Modern Talking.

hát most vagy mindenki fagyit nyal az újjáról. Vagy akik a bográcsban van, vagy esetleg a medencében.

Jó kis Eric Singleton rapbetéttel. Na, Janikó is írt, már veled bográcsozunk. Gondolom az akart lenni. Hát egészségetekre!

hát írják itt a háttérben, hogy bizony vigyázni kell most már a Temuval, hiszen vám kötelesek a rendelések. Aztán a végén írja ki, hogy mennyi lesz az

Nem mondom azt, hogy nem veszek semmit online, mert például a lemezjátszóimat vagy a keverőmet szintén én is online vásároltam. Persze nem a Temuról. Nem a németországi hangszerboltból. Ugye ott jobban utána tudtam nézni a paramétereknek, annak, hogy mit is ígérnek nekem a pénzemért. Okosabb voltam, mint hogyha elmentem volna személyesen nézelődni. De amúgy különben azt mondom, hogy sokkal jobb

kedves tündér, nem tudom, van-e kedved bejönni a chat falra, de kapottál egy képet, ami a te mood hasonlítja a pengét.

Hát ezelőtt Socper kb. 30 évvel, amikor nagyon beindult a PET palack dolog, és még senki nem vette vissza, sőt, még szelektíven se gyűjtöttük. A kínaiak rohadt nagy üzletet találtak ebbe, összegyűjtötték Európából ilyen hatalmas nagy ilyen tengerjáró uszályokkal, vitték Kínába a mi szemetünket. Hogy aztán gyerekmunkásokkal zoknit, meg mindenféle egyéb dolgot csináljanak belőlük, és aztán utána visszahozzák Európába, és nekünk eladják, hogy a kínai milyen olcsó. Hát itt ment tönkre például Magyarországon is annak idején a Fékon és a Vörös Október ruhagyár is, de ez lehet, hogy már akkor számoljunk egy kicsit. Igen, 30-35 évvel ezelőtt Socper kávé. Nyakig ér a holiday? Szóval igen, jó hallottátok, zoknit csináltak ezekből a PET palackokból, ilyen nagyon vékony cérna szálra folyósították. És aztán bekerült a szövőgépekbe, és azt mi megvettük zokninak. Csodálkoztunk, hogy miért olyan extrém büdös mindenkinek a lába. Most már nem kell nekik a mi szemetünk, mert már gyártanak ők is maguknak eleget. És a tengerbe landolt nagyon-nagyon sok milliárd petpalac. Ma nagyon környezetvédő hangulatomban vagyok, már reggel így kezdtem. Úgyhogy lapozok is. Viszont itt van velünk Kacajik a puszim fülem itt. Már nem kevés ideje, csak közben pakolászok, várom az öcsikém. Kellemes adás, meg minden szépet és jót mindenkinek, természetesen neked főképp. Köszönöm, drága nagy puszi, nagy ölelés. Nem, öreg még nem vagy. Csak sokat éltünk. Egy kis emergency house.

boldogságban, mert tündér is a falra mászott. Értem tőlem miattam. Vagy a Zorro dallal. Csalogattalak föl?

0: Ma megérepkedek.
1: Nyúl az utazás, csak erre vártál az ilyen. Soha nem érhet véget, varázsolj nekünk valami szép.
0: Azt nem tudom, hogy az éjjel mikor fog véget érni nektek. A mai műsor itt a Bitangyó Rádióban 20 óráig tart velem.

Írja Tündér, hogy elkészült. Vacsi a lemerült a telefonom, úgyhogy így sokkal jobb. Jó étvágyat kívánok! Erre a Hip-Hop Boys-ra írod, hogy fiatalkorod. Zenéje? Nem tudjuk, mi van kisegérrel, csak hiányoljuk.

bevallom őszintén, nem a szexbombát, hanem a ragadom, dögadomot szerettem volna. Valamiért egy dallal odébb raktam a tűt.

Tika írja, hogy Pesten elég kevés helyen van száron a kukorica. A boltban meg rászólnak, hogyha elmegy lopni. Nem is értem. Nem otthon familia. I love you.

Hát sikerült lehalásznom maskurát is onnan, valahonnan a háttérből. Biztos ő is kukoricát ment el szedni. Szia, szép estét neked is. Na meg persze Joe-nak is, hogyha itt van veled.

0: mondom, én maskora az én adásaim alatt vagy alszik, vagy dolgozik.
1: Az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as...

Ide most kura, hogy vagy nagyon fáradt, vagy pörög. Nekem is volt egy olyan tervem a mai napra, hogy elmegyek bringázni, de úgy kezdődött a reggel, hogy szakadt az eső. Aztán mire az eső elállt, addig rátértékeltem a dolgaimat. Megfőztem egész hétre, már korán, azt hiszem olyan 10:30, 10 óra, 10:30 környékén.

aztán sikerült egy jót aludnom. Aztán elég későn ebédeltem. Úgyhogy még én sem vacsoráztam, viszont tartok tőle, hogy már 8 óra után nem is fogok. Éjjel maskor, attól még szeri van. Hát attól még én is szeretlek benneteket.

Boy, Bad Boy Touch. Hát akkor érintkezzünk egy kicsit, tapicskolunk. Ebben a dög melegben hűvös pillantásokat lehet

Tika cica éppen Jutifalit nyomnyog, ahogy így elnézem a képet. Gyönyörű ez a fekete démon.

Ugye holnapi napon majd valamikor 9:30 környékén érkezem hozzátok, és próbálok benneteket ébrezgetni egészen déli 12 óráig, ahogy azt szinte minden vasárnap megteszem. Hát ugye majd augusztusban megyek szabadságra, úgyhogy

Na, egy kicsit bolonduljunk meg. Cartoons. Easy, easy.

miért is érdemes velünk tartani itt a Bitangyó Rádió chat falán? Mindig jönnek ilyen freudi elszólások, aranybeköpések, amik igazán mosolyra fakasztják az embert. És amikor már a kedves hallgatók kellően ismerik egymást, egy-egy jól irányzott szúrás,

Na most, kura, te is hussál neki még egyszer. Minden esetre örömmel közlöm a kedves hallgatókkal, a véletlenül valaki gyúrni szeretne. Az nyugodtan érdeklődhet, privátba adom a címet. Mert Joe mégis gyóntat.

gondoltam, hogy egy kicsit megbolondulunk itt még a végére. Nem vagyunk sokan, de legalább legyen jó hangulat.

kicsit lelassult. Segítsetek, toljuk meg. Na gyerünk, gyerünk! Jó lesz az!

nekünk, csajok, toljátok! Fiúk is segíthetnek. Vagy tolják a fiúk, mi lányok meg tartsuk.

Hát akkor egy kis szusz. De nem túl sokáig. Tudjátok, összekapaszkodunk, aztán lassan megindulunk. Kettőt jobbra, kettőt balra. Leng az a láb, tiéd is ne csaljál. Megy a koreográfia, akkor beindulunk. Athéna. És egy kis Zorba szírta ki, itt a bitang jó.

Tündér kérdezi, ez a szusz? Igen, ott az elején még szusz volt. Musu írja, felrázd a lecsót, ha most neki állsz értekizni. Lemozogjátok a vacsit.

Vigyázzatok, mert Tika is csal, ő csak videózik. Na de a következő lemezre... Tikának is emelni kell az X-szer lábakat fel a nyakakba. Beszabadult a kultúra ide a Bitangyó rádióban.

Hát úgy is lehet mondani végül is, igen. Na de akkor... Jöjjön egy nagy kedvencem. Ezt annak idején kislemez formájában Pinocchionál hallottam. Így is beleszerettem. És hát ugye megrendeltem maxi lemezben. De hogy már kicsi belegyen nekem is. Hát és nem jött meg, nem jött meg, nem jött meg, nem jött meg. Megrendeltem még egyszer. És két nap különbséggel megjött mind a kettő. Úgyhogy most már van a fafejűnek is egy maxia. Temporubáltó.

Isten igazából. Készültem a mai napra egy kicsit partisabb zenékkel, de... érdeklődés hiányába elvittétek a szívemet.

Bizony, Maskura betűs sodukút játszik velünk, ő a mi agyi személyi edzőnk. Ő leírja, mi meg jöjjünk rá, hogy

mert mindjárt 20 óra van. Fiatalok meg amúgy is kint medencéznek. Az megvan gyerekkorunkból, az nem tudom, hogy mennyire volt igaz történet, vagy csak egy ilyen halleluja, vagy egy ilyen szállóige volt. De ugye az osztályfőnök beír gyerek ellenőrzőjébe, mikor ugye azt mondta ő is a társának, amit az előbb nekem maskóra írt. K-val kezdődik, van benne két B és E a vége. Tisztelt szülők, a gyermekük étkezés céljából a nemi szervét felajánlotta a pattársának. Hát most nekem is ez lett mondva.

Meddig, Kata? Mennyit bírsz ki? 5 percet? 10? Na, addig húzzok rá, míg a Kata itt van velünk és aktív, jó? Remélem nem bír 10-ig fönnmaradni.

Mindért gyerünk, Kata! Kata, hallottad? Amíg aktív vagy, hozzászólsz a zenékhez, társalogsz a csetesekkel, én addig tolom. A kettőig bírod, kettőig itt leszek. Ne feltíti, elköszön tőlünk. Szívesen, de még maradok, a Kata bírja. De godosztika. Szóval Kata, az a helyzet, hogy azt írt a Tika, ha elmersz menni 9 óra előtt, akkor tiltani fog téged.

Nem hát, ezért mondtam, hogy addig maradok, amíg aktív. Hozzászól a zenékhez. Olyan, csak nem érti.

Azt írja Rostási Zoli, átértem a határon. Komáromba vagyunk, benzinkuton veszélyesen élek. Két mobilnetem is lefogyott, rendelhetem a plusz adatot. Most a telefon hisztizi, 9%-on van, mint én. Tiene la cucamarcha.

hát akik a jacuzziba hallgatják a Bitangyó rádiót, nekik üzenem. Erre a zenére. Örvényt is lehet csinálni a medencébe. Baby!

Bizisten megnéztem, hogy 33 rá is van írva. Na, egy kis rock and roll után, egy némi szamba. Aztán majd váltunk.

dalokat. Hallasz még? Jaj, de viszketett már Tika újja, hogy kirakja a bakit akarunk táblát. Ez most Kata lelkén szárad, mert ha 8-kor abba hagyom, akkor bakimentesen.

az a különbség kettőtök között, kedves Mázli, hogy Tikának ilyen kicsi horgoló tűje van. Neked meg valószínűleg egy picit vastagabb. Lefertit érdeklődik, van hozzá pálcikád is. Majd mindjárt írja, hogy botja van. Furkós.

Én, Kata. Mondom. Figyelj, holnap reggel 9:30 jövök adásba. Egészen déli 12 óráig itt leszek. Bírod holnap délig? Charlie Brown. Together, forever, forever, forever, forever, forever. Na, jövünk egy kicsit a nagyon retro zenékből. Together, forever, forever, forever, forever.

mindig lemezezem. Azt írja Kata, aludni is kell. Hát figyelj, holnap délig toljuk, aztán délbe lefekszünk, és hétfő reggel elmegyünk dolgozni. De 5 percenként szigorúan füstjelet kell adnod, hogy itt vagy, és még fönn vagy.

Zoli kérdezi, hol a füst? Milyen füstöt hiányol? Diszkos füstöt?

A jófajta nekem nem elég, tessék megmondani, hogy mit szeretnél konkrétan. Közben árulom nektek, hogy készítettem már ide egy nagyon fantasztikus Bonnie Tyler Maxit, de egyelőre nem fogom elindítani, mert hogy Dr. Annám volt a leggyorsabb, aki szeretett volna kérni, kívánni. Calvin Heinz július 10-i halála miatt kérhetném Johnny Hatchett-től. Valamilyen álmot.

Tika érdeklődik, hol kell kéregetni, falon, privátban, messengeren vagy a Blahán? Neked a Blahán, a többiek írhatnak messengeren vagy privátban.

Egy újabb nagy vesztesége a zenei világnak, Bonnie Tyler. És addig, amíg befut a következő kérés kívánság, addig is én játszom a bekészített lemezt.

Nikke Black, és a Rockstar repül oda Tikának, és közben ugye megfejtődött az is, hogy Kata is kér zenét. Érkezik. Ez a baj különben, hogyha a cseten írtatok, akkor az elrepül a szemem előtt, főleg így, hogy lemezezek is, keresek is.

0: 80-as és a felejthetetlen 90-es. Hazai csapatok és külföldi előjelők.
1: Hétezertől napjainkig a legjobb remixek. És feldolgozások.

Menj, Kata, aludjál! Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmedet, jó pihenést, jó éjszakát neked! És holnap délelőtt

azt mondja, Mázi nem mer zenét kérni, mert ő imádja a rockot, a trance-t és a diszkó zenét. Tök jó, mert ez mind a három műfaj volt ma nálam, nem is kis mennyiségben. Az elején ugye elég sok trance-t nyomt.

hát egy kicsit lassú voltam. De ezután érkezik majd akkor a fagyi, ha Csámpás Rozi ezt szerette volna kérni. Maskura, maradjon a reptér!

hát akkor nyalakodni fogunk egyet. Bár a kérem és a vigyorokon kívül ugye nem derült ki, hogy ez most tényleg kérés volt. Kívánság, de hát annyi baj legyen, nyaljunk.

neked nem. Maskura írja, megjött a szomszéd, jó hadit kíván, hát kedves szomszéd. Csoda szép estét, jó zenehallgatást. Érezzétek jól magatokat és egymásot Maskuráéknál.

Az általad kért dalnak szeretném az előadóját és a címét. Nem kell se MP3, se semmi. Nagy lám vagyok, megoldanám.

0: Hát nem ezt akartam, hanem a Matyit, de kidobta a Matyit.
1: Hol volt, hol nem volt? Élt valahol a világban egy fiú és egy leány.
0: Na jön akkor egy delta mese.
1: Mert ennek tűnő akaratából talán egymásra találtak ők egy varázslatos éjszakán. És mivel a mondás úgy tartja, hogy véletlenek már pedig nincsenek, ezért emesetet történt.

De hát a is a mesa, és szerintem B csoportosunknak lemerült a telefonja. Mert ha nem merült volna le a telefonja, már itt lenne. Na hát ez volt a Delta, egy kicsit tusszuszos verzióban. Ez, mondom, ezt nem így szerettem volna, de hát mindegy, ez így sikerült. Viszont akkor én küldök Joe-nak, meg ott az egész társaságnak egy jó kis reflex dalt, mert ezt tudom, hogy Joe például imádja. Aztán utána van még Kacajkától egy kérés kívánság, és Apustól is.

Szóval a pusom is kérdalt. Képzeld el, hogy nekem ez a dal megvan kis lemezen. Nem tudom, hogy jó lesz-e így.

Hát, ha érdeklődik, hogy bírom. Jól.

az a szó.

arcaikánk is. Kér tőlem zenét! D. Nagy Lajos és a frakció.

0: Köszönjük szépen Kacajkának ezt a remek dalt. Tündinek is bejött.
1: Egy kis nyugalmat kívánok én, egyetlen mosolyt kívánok én, halvány színében.
0: Hát akkor nyugalmat kívánunk,
1: neki.
0: Vagy nyugodalmas jó éjszakát Maskuráéknak.

Bizony, Kata, ilyen se volt még, hogy te. 21 óra 16-kor a Bitangyó Rádió chat falán legyél. Úgyhogy kapsz is egy dalt, remélem, hogy tetszeni fog.

hát Katának ezzel a dallal kívántam jó éjszakát, de ha mégis maradnál, mégis bírnád, akkor kéne hangerőt adni. És én adnék hangerőt a lemezjátszóra.

Hát még ilyen szép lirai dalokkal egészen 10 óráig menni túl hosszú lett volna, és teljesen elaltatnék mindenkit, úgyhogy még most előtte jön egy pár olyan dal, amire talán nem alszotok el, aztán a végén majd még visszatérünk erre. És akkor 10 óráig vagyok itt.

egy oklevél. Tika, légy szíves, rajzolj egy oklevelet Katána. Én most nem tudok. De legyen rajta az, hogy a kis oroszlántól, jó?

80-as és a felejthetetlen 90-es. Hazai csapatok is.

0: napjainkig. A legjobb remixek.
1: Na szóval, hozok nektek még két maxi lemezt.

első, Silent Circle. És ez egy érintés az éjszakában, Touch in the Night. Hiszen már azért csúszunk belefele az éjszakába, és azt is elárulom nektek, hogy az utolsó zeném az egy kicsit meglepő lesz. Ha már így belecsúsztunk tényleg az éjszakába. Kitartok a csigázom egy kicsit.

öltek ki, de már szerintem fél szemmel a tévét nézi mindenki. Egy legény van a gáton, kettő. És az is lány. Tika is Kata. Na meg én, a kis oroszlán.

Wow, micsoda oklevelet kaptál, Kata, oda néz. Vagy Kata, oklevél a kitartásért. Kisorítóan.

Tika érdeklődik, hogy melyik filmet várom, hát majd szeptemberben lesz a mozikban a Vadon szíve. Brad Pitt játsza majd benne a főszerepe. Hűséges harci kutyája Odin főszereplésével készült a film. És engem bizony nagyon-nagyon megfogott a bemutatója.

mondja apusom, 11-kor lesz a bronz meccs. A francia-angol. Hát én nagyon szorítok a franciáknak.

Igen, biztos, hogy sírós lesz különben a film. Hát a minap megnéztem egy csodaszép filmet. Nem akarom lelőni a pointen, holnapi napra hozom a Betét dalát. Úgyhogy majd holnap beszélek róla. Illetve nem is a Betét dalát, hanem a

azért azt írja, a franciáknak nem szurkolok. Én meg az angoloknak nem szurkolok. De ettől mi még barátok maradunk. Gyerünk akkor, aki még ébren van, írjátok meg, apus, te kinek szurkolsz. Csetesek, kinek szurkolsz. Szeretettel köszöntöm a Bitangyó Rádió csetfalán Kézit. Ez a jó kis itáló diszkó muzsika becsalta őt is. Köszönöm szépen, neked pedig jó zenehallgatást.

Tündér holnap a spanyoloknak szurkol. Tündér azt írja neki, a Jacko film tetszett, bár volt benne ellentmondás. Nekem csalódás volt. Sokkal-sokkal többet vártam. De valószínűleg azért, mert hogy én annyira nem ismertem különben Jackónak az életét. És azért tudom, hogy egy kicsit ki volt figurázva, de tényleg ilyen ember volt ő.

0: meg se közelíti a Queen filmet. Persze a zenék jók voltak benne. És igen, hallottam Kézinél a műsorban, hogy ő neki bizony tetszett a Jacko film, illetve azt is mondta, hogy lesz folytatása. Szerintem azért jött be Kézi.
1: Egy perc csak a bódott teljes emlékélet, tudar élet, és
0: hogy meggyőződjön róla, hogy te tényleg még itt vagy a Bitangyó Rádió chat falán, szerintem ezt senki nem hiszi el.
1: Hogy álmodtál, és fuss el véle, ez a vége.
0: Honeybeast és a bódott

azért már kicsit kezdek belegabajodni itt a technikába. Elengedem most már a lemezjátszókat, hagy pihenjenek. Hát én is úgy várom a reggelt, olyan hamar eljön.

Hát azért nem forogtak mind a 4 óra alatt, de szerintem egy jó 2-2,5 órát, igen. Elég csak ide magam mellé nézni, hogy mennyi lemez van. De legalább ma rendes voltam, és mindent visszaraktam a Tokiába, úgyhogy így majd csak a fakkok.

Közben a csajaim itt a háttérben, Musó és Tündér éppen dárcoznak. Apus is a franciáknak szurkol, ami a mai meccset illeti. Holnap pedig a spanyoloknak fog szurkolni. Publik, és ha szeretni valakit valamiért. Na jön még egy elfelejtett dal. Cserháti Zsuzsával, hát ezt

ha már ilyen ritka pillanat történik, hogy 22 óra környékén én még itt vagyok, ráadásul adásban, hát akkor egy kihagyhatatlan dal.

kapusunk elköszönt, további kellemes estét, jó szurkolás! Centro Santos és a Szeretkezz velem itt a Bitangyó Rádióban. És hát ahogy ezt megszokhattátok az elmúlt közel 11 év alatt, én este adásban vagyok, és nincs utána műsorvezető.

0: Köszönöm szépen mindenkinek a megtisztelő és kitartó és kitüntető figyelmét ebben a 4 órában. Kívánok nektek csodaszép estét, legyen olyan az éjszakátok, amilyennek szeretnétek. Azok, akik még most állnak, majd neki szurkolni nektek. Jó szurkolást holnap délelőtt. Olyan 9:30-10 között majd, ahogy érkeztek, érkezem.
1: Amíg máshol kereslek.
0: És próbálok benneteket ébrezgetni.
1: Amíg csak magam látom.
0: Köszönöm szépen a Facebookosoknak, a háttérben hallgatózóknak, a Messengeren íróknak, és külön köszönet a Bitangyó Rádió Cseh falán aktívan résztvevőknek, illetve köszönöm szépen mindazoknak, akik jelentek.

0: Bitangyó Rádió. Bitangyó Rádió.
1: Ha jót akarsz magadnak.
2: Let's go, girls!

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balatonperényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafogó részfűrészszer megsebzett bronztérdű repett sarkú bűdös szájú rintafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rablómali néni!
2: Ajjajjaj, muchacho!
3: Why would you want to take away?

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek. Eurodance slágerei.
2: A Bitangyó Rádióban.

melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül minden héten Pittel.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok!

sit together on the sofa with the music way down.

Hölgyeim és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.

0: Italjó Rádió. A 80-as.
1: Kilencvenes évek.